Usam kesetén a bagetégán, ó, tú, bam, bam, mosé, ita, aha, aha, aha. We bago, wabagatus, beyaya.